Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

velünk, felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Ugye bírjátok még? Még legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Forrás Rádió. Mindig

0: mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összefeszes mozdulatot.
0: Hoppá!

0: nekünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komod bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Élethű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komod bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komod. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Jó reggelt mindenkinek, Buenos Morgan. Na jó, valami hasonló. Mondtam, hogy egy napot vagyok, egy napot. Nem a péntek az enyém, úgyhogy ma velem ébredhettek, Ádi vagyok bizony, és hozom a nagy slágereket, az érdekes témákat egészen egy óráig. Some Kind of Feeling, ezzel nyitunk. Tarts velem! Jó reggelt, szép hosszú hétvégét!

7 óra múlt 9 perccel itt a Forrás Rádió, mondjuk azt ébresztő műsora, mert ki a fenét kell ébreszteni ilyenkor 21-én, nem? Jó volt a tegnapi tűzijáték? Én nekem nagyon tetszett. Kicsit, talán kicsit sok volt, hogy ilyen 32 percre bontották, a 10 perces pufogtatás az nagyon menő volt, és szerintem előtte az a verses rész az lehetett volna mondjuk fele olyan hosszú, de ez tök jó ötlet volt, hogy verseket olvastak és mondtak ott hangosan. Mi, ahonnan néztük, ott nagyjából egy ilyen kisebb fajta szélviharral kellett megküzdjünk, de még ez is elfogadható volt. Aztán vannak, akik nagyon nem szeretik a tűzijáték dolgot, és nagyon nem foglalkoznak vele, szerintem ez a kompromisszumos megoldás azért mégiscsak jó volt így ebben a formában. Én Réd Ládi vagyok, és velem indul a mai nap. Egészen délután egyig leszek itt az éterben, és az első órát ilyenkor mindig arra szánjuk, hogy a mai napnak a legkülönlegesebb információit beszéljük át. Például képzeld el, ezen a napon 106 éve megszületett az igazi Christopher Robin, azaz Milne igazi Robert gidája. 1920-ban, 8. hó 21-én alakult ki ez a karakter. Izgi, nem? Ilyen és ehhez hasonló adatokat hozok még, aztán majd megbeszéljük augusztus 21-ével kapcsolatban, mit érdemes megjegyeznünk, viszont a nagy slágerekből sem lesz hiány. Havanna, odautazunk most a Forrás Rádióban a hosszú hétvégénken, a reggeli műsort hallgatod.

nappal országunk és nemzetünk születésnapja után a Forrás Rádióban 4:08 múlt 1,5 perccel, és így augusztus 21-én, az év 233. napján szeretném köszönteni a Sámueleket és a Hajnákat. Bizony, csak ennyi. Egyébként Baldwin nap is ma van. Gondolkoztam, hogy úgy mondjam, hogy Baldwin, de valószínűleg Magyarországon ez a Baldwin megfelel ezennek. Erika, Franciska, meg néhány furcsább név, például a Chantal, illetve a Maximilian, meg a Pelbart. Ők is ma ünnepelnek, bár szerintem nincsenek túlságosan sokan. Boldog névnapot, Isten éltesse őket. Mondjuk a következő dallal. Legyen ez Katy Perry-től a Woman's World, mert miért ne?

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Pontban 7:30 itt a Forrás Rádióban. Demcsák Zsuzsa, illetve hát kit mondjak még, Usain Bolt születésnapján, előbbi 1978-ban, utóbbi pedig 1986-ban született. Jöjjenek tehát a közlekedési hírek itt a Forrás Rádióban. Nézem az utakat, nézem a jelentéseket, minden rendben, nagyjából ennyi. Hogyha te is látsz valamit, akkor írd meg 0620 978 985, ez a mi SMS és Viber számunk. Egyébként 23 fok van, ma ennek a tükrözött verziója 32 fok lesz a csúcs, ilyen esős, kicsit szomorkás, csapadékos, felhős napunk lehet a mai, viszont holnap majd kisüt a nap, és szombaton 25, vasárnap pedig 26 fokos csúcsokkal számolhat. Majd. Egyébként tök érdekes, hogy tegnap senki nem jósolta meg a tűzijátéknál ezt a szeles, viharos időt. Itt nálunk Tatabányán, illetve Tatán is olyan vihar volt. Persze csak a szél jött vele, de valahogy ez a 20-ai tűzijátékhoz ez így hozzá kapcsolódik, nem? Tehát valami kis viharnak ilyenkor lennie kell. Hát ez a helyzet. Ezek mennek meg a bárányfelhők, főleg a mai napon. Tokas Miracle, ezzel folytatjuk. Itt van nektek Chris Burke, aztán Daniel Merano és Dino Miletta. Dino, ez is milyen király név. Lehetne mondjuk a gyerekem, mert Riddle T-Rex. Jó reggelt!

3:48 lesz 3 perc múlva, a Forrás Rádiót hallgatod, és hozom a tényleges érdekességeket augusztus 21-ével kapcsolatban. Hát van itt bőven, például olyan is, ami velünk kapcsolatban eléggé aktuális, mert hogy itt a megyénkben Samu, a vértesszőlősi ember ezen a napon bukkant fel, mint egy 350 000 éves előember maradványait vértesszőlősön ezen a napon találták meg. Aztán a repülőgép, amely Leningrád belvárosában egy folyón landolt, szintén ezen a naphoz köthető, 1963-ban történt egyébként, egy Tu-124-es gépről van szó. Tudod, van a híres film a Hudson folyói esetről, amikor folyón landolt a repülőgép. Hát ez annak talán egy előzménye, hogyha mondhatjuk ezt, egy sikeres kényszerleszállást hajtottak végre a Néva folyón, igazi filmszerű esemény volt, sok embert mentett meg. Aztán a Niles tó ügye ehhez a naphoz kapcsolódik. Képzeld el, történt egy olyan katasztrófa, ami 1700 ember életét követelte. Ez volt talán, de szerintem kijelenthetjük, hogy az első olyan igazán dokumentált tudományos katasztrófa történeti blokk, ahol nem az emberek voltak a hibásak. 1986-ban a kameruni tónál hirtelen felszabadult a gáz, ami egyébként annak köszönhető, hogy egy vulkánikus részen található, és ez a gáz, ez a víz felszínén terjedt, és nagyon sok embernek a vesztét okozta. Aztán szintén ezen a napon történt, hogy 1993-ban eltűnt egy csaknem 1 milliárd dolláros Mars szonda. Hogy ez hogyan történhetett, 980 millió dollárt ért ez a valami, hogyan lehet elveszíteni egy űrszondát közvetlenül a célba érkezés előtt, azt nem lehet tudni, mondhatnók, ez egy igazi magyar történet. Azt már mondtam, hogy az igazi Róbert Gida születésének is ez a napja, de még egy dolgot hadd említsek meg, mert ez személyes nagy kedvencem, Spongya Bobot egy tengerbiológus ezen a napon találta ki, 1961-ben született egyébként Stephen Hillenburg, aki azt képzeld el, hogy az animációs film pályára kerülése előtt tengerbiológus volt, és azért találtak is Spongya Bobot és a barátait, hogy ezzel a rövid, derűs és meglepő dologgal ezzel tanítsa, illetve szebbé tegye az egyetemi diákjainak az oktatást a tengerbiológiáról. Aztán klassz mese lett belőle. No, ez mind ehhez a naphoz köthető, meg a Bonnie M és a Rehab Sunny verziója, mert hogy ezzel a napos dallal kívánjuk azt, hogy süssön ki a nap. Mit szóltok? Ez a Forrás Rádió. Jó reggelt mindenkinek!

nézzenek már oda, itt az Andi. Ő hozza a How Long után a legfrissebb híreket, aztán pedig száguldunk tovább. Hallgasd a forrást! Köszönj, hogy velünk vagy. Mutatom, mivel nyitjuk a következő órát. Érkezik a Leak It, Efelotól szól. Jó lesz, ígérem.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon. Küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen. Ez a Forrás Rádió reggeli sója. És Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút! Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 8 óra, szép reggelt kívánok. Lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János 7 napon át tartó oltás eredményeként megfékezték az erdőtüzet Belgiumban. Kertmozi lesz Naszájon. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Azt írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a párt vezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. 7 napon át tartó oltás eredményeként sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat csütörtöki közlése szerint a tűz várhatóan nem terjed tovább, ha az időjárási körülmények a jelenlegihez hasonlóak maradnak. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében múlt pénteken csaptak fel a lángok. Ez az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozótűz az országban, eddig legkevesebb 3000 hektárt érintett. Ismét lesz kertmozi Naszájon. Augusztus 24-én 20 óra 30-tól a Búcsú téren a Szenvedélyes Nők című magyar romantikus vígjátékot lehet megtekinteni. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a Művelődési Házban tartják. Kis tudós est lesz Komáromban a Rüdiger tónál augusztus 24-én 19 és 22 óra között. 19 órakor madárgyűrűzési bemutatóval kezdődik a program, majd 20 óra 15-től esti lepkészet lesz, amit 21 óra 15-kor filmvetítés követ. Érdemes vinni elemlámpát, pokrocot és párnát, valamint jegyzett füzetet.
0: Időjárás.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. 30 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió.
2: Hello! Jöhet még egy óra a legnagyobb slágerekkel és a legizgalmasabb témákkal? Én Réd Ládi vagyok, és ebben az órában például hozok egy óriás teknőst, aki megtámadta a turistákat Horvátországban. Azért nyaralni sem kutya, vagy teknős. FLO, vele nyitunk, szól a Liquid, és zenékből nem lesz hiány, még így a hosszú hétvége második napján is. Jó reggelt!
3: So good, you look so good, maybe we should all link it together. Yeah. You only live once, let the people see.

8 óra múlt 10 perccel, és beszélgessünk arról ebben az órában, hogy egy 70 kilós tengeri teknős fürdőzőkre támad Horvátországban. Képzeld el, a mai napig már 5 embert megharapott, azért ez eléggé érdekes, nem? Egy 70 kilós teknős az nagyjából akkora, mint egy felnőtt férfi ember, jó, mondjuk, hogyha olyan magas vagy olyan izmos, mint én, akkor egy kicsit nehezebb is lehetne, de azért egy ilyen teknős tud támadni. A becslések szerint kb. 70 kg-os lehet, pontosítok ezzel. A legutóbbi eset a harapások közül egyébként augusztus 9-én vasárnap történt, szóval nem csak a tűztől kell félni, hogyha valaki Horvátországba megy, pontosabban nem csak azzal kapcsolatban kell elővigyázatosnak lenni, hanem a teknőccel is. Egyébként van egy teknősös gumimatracunk, nagyon klassz, sokkal jobb, mint a krokodil, mert annak a hátán jobban el lehet férni. Aerodinamikailag kellemesebb fürdőzni egy teknőc hátán, de lehet, hogy akik Horvátországban nyaraltak, azok egészen egyszerűen másképpen gondolják a dolgot. Na, hozom a részleteket, illetve kíváncsi vagyok arra, hogy téged támadott-e meg valamilyen helyi állat, bármely országban, ahol jártál, például nálunk Görögországban tök sok macska volt néhány éve, amikor arra jártunk, de hallottam már medúzába lépéseket is, és hát tudod, hogy ott mit lehet csinálni, hát rá kell pisilni a medúza csípésre. Na, hogyha ott barátok segítenek, akkor ugorjon be a jó barátokból a klasszikus jelenet. Ezt a témát beszéljük ki ebben az órában, az SMS és Viber számunk 0-20-98-98-5, de míg erre kanyarodunk, hozom a Halott pénztől és Jude Law-tól ezt a közös verziót, ami előtt megismertelek című dalt a Forráson. Jó rádiózást mindenkinek!

Itt a Forrás Rádió. Közlekedési hírünk nem nagyon van. Úgy tűnik, hogy minden rendben. Hát ugye a hosszú hétvégén nagyjából erre lehet számítani. Tegnap annyira jó idő volt, lehet strandra kellett volna menni. 10 out of 10, ez szólt eddig, és hogy 10-ből 10-es legyen a nap, szerintem a közlekedési hírek is segítenek ebben. No meg az időjárás, ma egy kicsit enyhültünk, itt a tegnapi nagy szélvihar hozott egy felfrissülést, most ebben a pillanatban 23 fokot lehet mérni, 32 lesz ma a csúcs amúgy, és imittem ott esők előfordulhatnak, meg amúgy is ilyen felhős időben lesz részünk, de olyan nagy szélre, mint tegnap nem kell számítanunk, úgyhogy jó, hogyha van nálad egy esernyő. Tudod, ez a közhely, amit a rádióban mindig mondani szoktak. Adok is egyet, jó? Rihannától jön az Umbrella. Ez a Forrás, köszönj velünk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, élmények, irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat. A feleség 40-nél kezdődik.
3: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Tímea és Faragó András.
3: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
2: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Sean Paultól szólt a Temperature, így fél kilenc után 3 perccel a Forrás Rádióban. Hát azért tudtam volna még aludni. De nem baj, ez is jó. Meg az, hogy beszélgethetünk erről az óriás teknősről. Jó, annyira nem nagy, de ahhoz képest, hogy emberekre támad, brutális. 70 kilogrammos ez a teknős, és igazából egy álcserepes teknősről van szó, és ez rendszeresen megközelíti a fürdőzőket, ami nagyon furcsa, mert általában ezek a teknőcök nem mennek közel az emberekhez. Egyébként több sérült, orvosi ellátásra is szorult, akkorákat tud harapni, sebeket össze is kellett varni, és nagyon érdekes a sztoriban az, hogy ugye már mondtam, hogy 5 turistát egészen biztosan megharapott, a legutóbbit augusztus 9-én ott Horvátországban, de hogy miért lehet ez az egész történet? És azt mondják, hogy valószínűleg arról lehet szó, hogy ez a szerencsétlen teki, ez átmenetileg territoriálissá vált, vagyis a saját területét őrzi valamiért, de ennek az okai nem ismertek, mert fogai nincsenek, tehát kicsit olyan, mint mondjuk, jaj, most meg fogom kapni az SMS-eket, hogy gonosz vagyok, de mondjuk egy 89-90 éves néni vagy bácsi, az erős állkapcsával komoly sérüléseket tud okozni, és elég komolyan rá tud harapni az emberre. Arra kérnek nyilván mindenkit, hogy ne közelítsük meg, ne próbáljuk megérinteni, hagyjunk neki szabad utat a nyílt tenger felé, meg ne menjünk hozzá közel, de ezt csak nem teszi meg senki, minden esetre eléggé necces. És most kérdés, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, nyilván nem kéne bántani ezt a szerencsétlen teknős állatot, de ugyanakkor a turistáknak, a fürdőzőknek is jó kedvet kell biztosítani, tehát kéne valami teknős riasztó. Ha van

3:49 ez a Forrás Rádió, pedig Lady Gaga, de szerintem senkinek nem kell bemutatnom. Beszélgettünk a 70 kilós teknősről, aki a maga fogatlanságában 5 turistára is ráharapott, és hát arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy téged valahol támadott-e meg nyaralás során bármilyen állat. Hát igen. Én, amikor Görögországban voltam, ott láttam, hogy rengeteg kóbormacska van. Albániában egy kicsit rettegtünk a kóborkutyáktól, de hál' Isten a támadást mindenhol elkerültük. Ugyanakkor mindig beugrik ilyenkor ez a tipikus történet, amikor, hát igen, medúza csípés történik a tengerparton, ugye a Jó barátokban is volt egy ilyen jelenet, és hát állítólag azt az emberi vízelettel lehet tompítani már, hogy az általa okozott fájdalmat. Nagy kérdés, hogy ezt megteszi az ember, vagy van-e olyan barátja, aki megoldja ezt neki, de kíváncsi voltam, hogy neked milyen sztoriaid vannak így a nyaralásokról, úgyhogy a 0629985-ös SMS és Viber számunk nyitva előttem, és jönnek is az üzenetek. Például Zoli írja, hogy Tájföldön egy majom kikapta a kezéből a telefonját, csak egy zacskó chipsért cserébe adta neki vissza, és hát igen, vannak ezek a safari parkos történetek, amikből egyébként szerintem nekünk is kijutott, bárha az állatkertben kecskét zacskós ilyen zócsemegével próbálsz etetni, az sem ritka, hogy magára a zacskóra is rástartol a kis kecske. Horvátországban egy sirály lecsapott a kezemben lévő burekre, majdnem az ujjamat is vitte, írja nekünk Nóri, és még egy sztorim, Ausztráliában egy kenguru kergetett meg, mert túl közel mentem hozzá fotózni. Azóta a zoom funkciót használom, írja nekünk Peti Győrből. Hát köszönöm szépen a sok üzenetet, úgy látszik, hogy mi is megküzdünk az állatvilággal. Ezek azért még túlélhető történetek, tehát nem olyan, mint amikor a föld alatt tip gyilkos darázs rajra valaki rálép és beszakad alatta a talaj, de azért ezek is kemények tudnak lenni. Vigyázzatok a piranyákkal, a teknősökkel, a cápákkal, meg mi egyebekkel, pár cápa esetén érdemes tudni, állítólag, ha az orrára ütsz, akkor eliszkol. Tudja fele, ki meri ezt megtenni. Miles Mission, ez pedig a Nice to Meet You. Na, ezt nem mondod a teknősnek, ha találkozol, lesz a dolog a témá.

Selena Gomez úgy szeretett minket, mint egy szerelmes dalt. Andi hozza a friss híreket, utána pedig a macska szemekkel megyünk tovább. Jön a Ketszá és a Gabriella itt a Forráson. Maradj!

0: játsszuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértestcenterben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, te rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén. A jegymester felületén. A te nyarad, a te erődöd. A te erődöd.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünneten este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes, a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.luirendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 9 óra. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön. Kozák Attila tűzoltó főtörzsőrmester belügyminiszteri elismerésben részesült. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MTI-vel csütörtökön. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha a saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután, az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs. Nemzeti ünnepünk alkalmából a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság állománya rövid megemlékezést tartott szerdán a tatabányai hivatásos tűzoltó parancsnokság szertárában, írja az igazgatóság honlapja. Augusztus 20-a alkalmából Pósfai Gábor belügyminiszter óra emléktárgyat adományozott kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként Kozák Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek, a bajnai katasztrófavédelmi őrs gépjárművezetőjének. Kozák Attila az elismerést a későbbiekben veszi át. A Kuni Domokos Múzeum nyári szabadegyetemének következő előadása augusztus 25-én délután 4 órakor kezdődik Tatán. A Kiskastélyban Kövesdi Mónika művészet történész Dilahi György művészetéről mesél majd, az esemény címe Tatai fák alatt.
0: Időjárás.
1: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, az előrejelzések szerint záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet, 30 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió.
2: 9 óra múlt 1 perccel, én Ádi vagyok, hello mindenkinek így a hosszú hétvége második napján. Remélem, hogy jól töltöd, illetve klassz programokat találtál ki. Én hozok egy olyat, amit abszolút nem kell átmásolni, eléggé perverz vagy morbid dolog. Babakocsival indultak ugyanis neki egy 3440 méteres hegynek, helikopterezés lett a vége. Mesélem majd a sztorid előtte itt a Ketsa és a Gabrielle.

Lana Del Rey, egy igazi klasszikus itt a Forráson, egyébként pedig 9 óra múlt 13 perccel, hogy már ébren vagy. Lehet, hogy ma aludhattál volna tovább, aztán mégis fölkeltél. Hát igen, megszokás, én is itt leszek veled egészen délután egyig, Rédl Ládi vagyok, és ebben az órában is egy érdekes hírrel szeretnék foglalkozni, mert képzeld el, hogy van az a pillanat az ember életében, amikor azt mondja, hogy ugyan már ez menni fog, de nem biztos, hogy az az, amikor egy 3440 méteres hegy előtt állsz, és van nálad egy baba, meg egy babakocsi. Nos, egy 36 fős turista csoport Tirolban ezt egy kicsit túl komolyan vette, kisgyerekekkel, illetve babakocsikkal a megfelelő hegyi felszerelés nélkül indultak el egy 3440 méteres csúcs felé. A kirándulás végül nem a csúcson, hanem egy nagyszabású mentőakcióban ért véget. Képzeld el, helikopterezés lett a sztorinak a fénypontja. Elmesélem majd a történetet, addig is küldj nekem kérlek közlekedési híreket, hogyha van bármid, 0620 978 985, én pedig játszom a slágereket. Ez az All We Got, Robin Schulztól és Kiddótól, a Forráson.

Follow the Flow, és a valahányszor itt a Forráson, 9 óra múlt 20 perccel, és itt az ideje, hogy az időjárással egy kicsit foglalkozzunk, már 25 foknál járunk. Egyébként felhős, esős idő van ma, pontosabban ez a lóg az esőlába hangulat, és ennek ellenére mégis elérjük majd a 32 fokot, szóval nem fogunk fázni. Holnap 25, vasárnap pedig 26 fokos csúcsokat mérünk majd, akkor már nem lesz eső, egy-két felhő még előfordulat, init, amot, de nem úgy többnyire napsütéses időben lesz részünk. Nézem, mi a helyzet az utakon, hát tényleg semmi, tehát nagy nyugalom van. Talán annyi, hogy az M1-esen ez a röpke 40 kilométeres lezárás ez továbbra is él, illetve figyeljetek oda a sebességmérőkre, mert hogy van már néhány, igaz, egyesek csak mosolyognak, mások azért lehet, hogy be is fotóznak téged, és akkor te nem fogsz mosolyogni, szóval talán ez egy hasznos info lehet, de ha teheted, akkor inkább töltsd otthon, vagy valami tópartján, vagy barátok között ezt a hát ezt a négy napos hétvégét, és ha pedig dolgoznod kell, ahogyan én is dolgozom, akkor majd a jó slágerek átsegítenek. Most a Lokó-Lokó jön, és hogyha bármit megírnál nekem, közlekedési írt, vagy csak hozzászólnál a mai furcsa történethez, amivel ebben az órában foglalkozunk majd a 3440 méteres babakocsizáshoz, akkor tedd meg 0620 978 9785.

9 óra 33, ennyi a pontos idő, és rákanyarodunk a hírre, ami mindenkit foglalkoztat, hogy a viharba indulattak neki babakocsival, illetve babakocsikkal egy 3440 méteres hegynek. Hát ez egy jó kérdés, nem? Mert hogy tényleg van ez a pillanat, amikor azt érzi az ember, hogy Superman vagyok, na és mindent megoldok, de ez talán pont nem az. Annyit elmondok, és egy kis spoiler veszély jön, hogy a kirándulás végül nem a csúcson, hanem egy nagyszabású mentőakcióban ért véget, ennek helikopterek is részei voltak. Lehet, hogy ezt a gyerekek élvezték, de a szülők biztos nem, amikor a büntető szemlet kiállították nekik, de hogy hogyan történt a sztorint, nem mesélem. Egy 36 fős nemzetközi csoport a Sölde melletti Wildspitzbahn felvonó állomástól indult neki, méghozzá a 3440 méteres Intere Brunnen Kogel felé, ott a menetnek. És a társaságban több kisgyermek is volt, a turista ösvényen, ahogy elindultak, ezeket a gyerekeket babakocsikban vitték, a tiroli rendőrség szerint pedig a túrázóknál gyakorlatilag nem volt megfelelő hegyi felszerelés, szóval, hogyha még a babakocsis dolgot el is fogadnánk, akkor is az lenne a probléma, hogy nem készültek fel erre az útvonalra. A csoport egyébként többször letért a kijelölt turista útvonalról, és emiatt veszélyes terepre került, na nem mintha a kijelölt útvonal alkalmas lenne a kisbabás babakocsis sétához. Végül egyébként segítséget kértek, a mentéshez két helikoptert is riasztottak, 14 embert helikopterrel mentettek ki, közülük 4-et csörlővel, a többieket a hegyi mentők gyalog kísérték le, hát képzeleted, mennyire volt durva a terep. Amúgy, ha valahol föltolod a babakocsit, azért ott feltételezném, hogy vissza tudsz tolatni, vagy ez már ennyire gázos volt. Minden esetre senki nem sérült meg, a mentés pedig igazából drága volt, de a túrázóknak kell fizetniük, szóval az osztrákok nem aggódnak ezen. Minden esetre, akik arra mentek kirándulni, azok biztos, hogy boldogtalanok, és szerintem most még szolidan vagy szerényen fogalmaztam. Egyébként kíváncsi volnék, hogy mi volt a legrosszabbul előkészített kirándulásod vagy nyaralásod. Volt-e olyan, hogy már az első fél órában rájöttél, hogy

3:40 van és a Forrás Rádiót hallgatod, 0-20-97-8-97-8-5, ide várom az SMS üzeneteket, illetve a Viber üzeneteket a furcsa és félre sikerült nyaralások kapcsán. Ugye a hírünk az volt, hogy egy csapat nekiindult Tirolban egy útnak, egy 3440 méteres hegynek indultak neki babakocsikkal, és hát nagyon nagy szabású mentőakció és helikopterezés lett a vége a történetnek, ami egyébként nem két fillérébe kerül a résztvevőknek. Mert ezzel kapcsolatban kíváncsi voltam arra, hogy mi volt a legrosszabbul előkészített kirándulásod vagy nyaralásod. Volt-e olyan, amikor már az első fél órában rájöttél, hogy valamit nagyon benéztél? Mit tudom én, otthon maradt a naptáj, vagy bármi ilyesmit. És az egyik kedvenc történetem névtelenül jött, de ez nagyon tetszik. Papucsban indult el egy gletszer túrára egy hallgatónk. Nekem is volt ilyen. Na jó, nem papucsban, de amikor az XCC-re, ami egy ilyen túlélő táborszerűség volt, egy háromnapos túlélés Angliában a hegyekben volt a kihívás, és mondták, hogy vigyek meleg ruhákat, akkor én egészen másképpen gondoltam, hogy mi a meleg, és elmentem egy ilyen kis dekatlonos vékony széljackiben, és azt gondoltam, hogy az jó lesz. Hát nem egy embertől kértem kölcsön ruhákat, és majdnem megfagytam, főleg amikor 4 fokban kellett aludni éjszaka. Na de nézzük, hogy mit követtetek el ti, drága hallgatók. Londonba indultunk, de csak a reptéren derült ki, hogy a párom útlevele lejárt. Az utazás fél óráig tartott, abból 20 perc a parkolás volt, írja nekünk Gábor. Ó, hát így utólag visszanézve szerintem számotokra is vicces ez a történet, de amúgy belegondolva elég durca. Lehet, hogy még bennetek volt az, hogy hát ha elég lesz a személyi igazolvány. Hát igen, ez sajnos megváltozott, bár most megint gondolkoznak rajta, hogy variáljanak valamit az angolok, ezt már megbánták. Májusban sátorozni mentünk a Tátrába, nyári hátizsákkal, írja nekünk Niki. Már az első este magunkra vettük az összes ruhánkat, másnap pedig hazajöttünk, annyira fáztunk. Hát igen, ez hasonlít az én sztorimhoz, és még egy történet Tamástól, aki környéről írt. Rómában a szállást a városközponttól csak 10 percre foglaltam, kiderült, hogy 10 perc vonattal, az állomás pedig 40 perc volt sétálva. Na, hát vannak ilyen történetek, néha benézi az ember, aztán magyarázkodhat a család előtt. De amikor nem kell magyarázkodni, az a jó slágerek felsorolása, mert érkezik Eva Max és Szóla, My Oh My, hit

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: meséltem a feleségemnek a névtelen hallgatónk történetét, aki Papucsban indult egy Gletscher túrára. Ő összesen annyit mondott, hogy természetes szelekció. Ebben lehet valami. Na jó, itt a Forráson viszont jó slágerekkel folytatjuk, ahogyan ezt megszokhatod tőlünk. Jön nem sokára a Kangstól és a Boys Noise-tól a Get Away. Szóval maradj velünk Andi hírei után is.
1: Már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
5: Panellakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
6: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 10 óra, szép délelőttöt kívánok. Véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat, bővíti szabadtéri színpadát lábatlan önkormányzata, ismét rekordot döntött az Odüsszeia. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Országos véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvánnyal közösen augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megkezdődött a lábatlani Duna színpad fejlesztése, közölte a település környezetirányítási és területfejlesztési referense az MTI-vel. Gönci Marianna tájékoztatása szerint 200 mobil székkel bővítik a nézőtér befogadó képességét, valamint 6 telepített konténerben büfét, raktárat és vizes blokkot alakítanak ki. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust fejlesztő együttműködés része, az Interreg 6 Magyarország-Szlovákia program támogatásával valósul meg. Folytatódik a nyáresti vetítések program a Vértes Agórája előtti téren Tatabányán. Augusztus 27-én 20 óra 30 perctől a Belédestem című magyar romantikus vígjátékot vetítik. A program ingyenes. Ismét rekordot döntött Christopher Nolan Odüsszeia című filmje, írja mafa.hu. Az alkotás világszerte már 1,352 milliárd dollár termelt, ezzel megelőzte a Deadpool és a rozsomák 1,338 milliárdos eredményét, és minden idők legtöbbet kereső R-besorolású filmje lett.
0: Időjárás.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. 30 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás.
2: Hello mindenkinek, én Ári vagyok, ez pedig a Forrás Rádió, nem sokára jön a Kangstola és a Boys Noise-tól a Get Away, de előtt elmondom, hogy ebben az órában majd a Buenos Morgan legjobb pillanatai közül hozom azt, amikor Andival megkóstoltuk az ország tortáját, mert hogy Staracsek Ádám mestercukrász elhozta hozzánk. Hát, szerintem kedvet fogsz kapni, nekem nagyon ízlik az idei, szóval fülej,

10 óra múlt 10 perccel ez a Forrás Rádió, és ebben az órában egy nagyon édes témát fogunk kóstolgatni, mert hogy tegnap Staracsek Ádám mestercukrász, a Komáromi Jánoska cukrászda cukrásza és vezetője elhozta nekünk az ország tortáját. Ő egyébként nagyon érti a témát, mert hogy korábban ő az ország tortája verseny győztese volt, azt hiszem pont 8 éve a Komáromi Kisleány nevű tortával. Hát nekem utoljára vagy az, vagy az Őrség zöld aranya volt az, ami annyira ízlett, mint az idei. Gondolok itt az idén bemutatott bíbor fehérre, ami egyébként Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland kézműves cukrászdájának Gyulában a gyönyörű gyümölcse. Erdei bogyós gyümölcsökből, pirított mandulával, tejfölös musszal és rögös túróval, valamint fekete ribizli borral adják meg a fő ízeit ennek a tortának. A cukormentes ország tortája pedig a szilva fácska lett. Itt nem a dalra kell gondolni, hanem a Balaton-Györöki Promenád kávéháznak a művére. Ebben szilva, dió, tejcsokoládé és fahéjas musz dominál. Ja, és ezen kívül egyébként Ádám elhozta nekünk a finomság forrását is, ami Komárom-Esztergom vármegye tortájában a Forrás Rádiós alaposan benne volt, és egy jó célt is szolgál. Ha a kutyákat támogatjuk 100 forinttal, ha ebből egy szeletet veszünk. No, de ami a lényeg, hogy itt az ország tortája, amit te is megkóstolhatsz, és szerintem még jobban kedvet kapsz hozzá, és megindul majd a nyál elválasztásod, hogyha ebben az órában meghallgatod a Best of-ot. Addig pedig zenélünk, itt van a Bell Hello és a Prosecco, hogy valamivel rámelegítsünk így a pénteki reggelben erre a tortára. Ilyenkor már lehet ilyet inni, szerintem főleg narancslével, az már majdnem mi.

10 óra múlt 18 perccel az utakon rend, béke, fegyelem, azért az M1-esen a 40 kilométeres lezárt szakaszon figyelj oda, bár most kijelenthető, hogy hogyha van stráda matricád, mondjuk ilyen M1-es olcsóbb, akkor érdemesebb azt választani az egyes út helyett. Azt hiszem ennyi, ha te is látsz valamit, akkor kérlek írd meg 0620 978 975, és akkor frissítsünk rá az időjárás jelentésre is gyorsan. 26 fok van, ma 32 lesz a csúcs, az esőzéseken állítólag már túl vagyunk, de a felhős idő marad. Holnap is ilyesmi lesz, csak 25 fokra jósolják most a maximumot, tehát egy picit hűvösebb idővel várható a mai ismétlése. És vasárnap pedig 26 fok lesz a teteje, akkor viszont rekkenő napsütés. No, hát ezek a szempontok, amiket érdemes figyelembe venni a programot szervezésénél. Én a zenékkel biztosan segítem a jó hangulatot, itt van a Blue és a You Make Me Wanna, ez szól most a Forráson.

0: pihenve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
4: Mindent felforgat.
3: A feleség 40-nél kezdődik.
4: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
3: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.

0: és a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Future és a More szólt itt a Forráson, 10.32, ennyi a pontos idő, és hogyha még ennél is több kell, akkor most Ildemos figyelned, ugyanis tegnap előtt megkóstolhattuk az ország tortáját, mondjuk azt premier előtt egy nappal, hála Staracsek Ádám mestercukrásznak, a Komáromi Jánoska cukrászda cukrásza és vezetője, és hát hallani fogod, hogy mennyire ízlett. És ebből lehet, hogy te is ihletet merítesz majd arra, hogy elindulj egy cukrászdába, de én nem bánnám, tényleg klassz az idei.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
0: Itt most tehát ezt a három tortát fogjuk tesztelni. Az egyik a Magyarország tortája, a bíborfehér, ez az idei.
2: A cukormentes szilvafácska, és akkor a finomság forrása.
0: Így van, ami pedig Komárom-Esztergom vármegye tortája, illetve nem sokára már megye tortája lesz, nem? Tehát, hogy most megint igen, vissza kell belőle venni ezt is. Jó, nem sokára kóstolunk tényleg, még mielőtt belekóstolunk. Szerinted ebből a háromból valamelyik, én bízom benne, hogy a finomság forrása, de hogy valamelyik fenn fog maradni, meg még hosszú távon kapható lesz nálatok?
2: Hát, nálunk egy ideig biztos, hogy kapható lesz.
0: Ú, de jó.
2: Bíborfehér.
0: Na várjál, akkor beszéljünk az ország tortájáról, a simáról, a sima kategóriáról, itt a bíborfehér.
2: Hát igazából így az erdei gyümölcs, egy túróbetét van benne, akkor egy citrusos tejfölmusz, és egy mandulás tejcsok is ropogós.
0: Hűha. Andi, köszönjük szépen ezt neked, Ádám, de vedd a kezedbe kérlek a tiedet is, mert mindegyikből hozott nekünk több verziót. Már most mondom a drága hallgatóinknak, hogy a stábnak
2: hozta. Hát nem több verziót, egy verziót.
3: A stábnak hozta, de megesszük.
0: Igen, de megesszük. Igen, tehát hogy a több verzióból hozott mindegyikből.
2: Most kóstoljátok a bíborfehért.
0: De várjál, úgy akarom, hogy minden réteg meg minden jöjjön.
3: Hányadjára sikerült egyébként elkészíteni?
2: Hát ilyenkor fix a recept és elsőre.
3: Elsőre sikerül ilyenkor?
0: Ez a durva. Ez nagyon finom.
2: Igazából hasonlókat csinálunk meg most. Tészta. Most hasonló tésztákat hát mi szoktunk csinálni, most a betét is. Hasonló receptúra, mint a régiek, most egy tejfőmusz és a túróbetét is.
0: Tudod, mi a durva az egészben, hogy amikor csak én láttam ezt, hogy mi az idejének a neve, én azt mondtam, hogy ez engem idén nem érdekel. És most, hogy megtudtam, hogy túró tejföl és megkóstoltam, azt mondom, hogy ez lesz a kedvencem.
3: Tehát nekem ez a sajt hiányzik
0: az
3: rólam.
0: Az ízlésvilágomhoz ez nagyon-nagyon közel áll. Én esküszöm a tejföl, és ízt is érzem. A túró nagyon jó, hogy ilyen kicsit rögösebb benne. És ez is tetszik, hogy nem ilyen halálédes. Tehát van benne egy kis édes ezzel a lekvár szinttel is, de hogy hozzám ez ízben nagyon közel áll, ami most itt kikeveredett, és végre nem egy ilyen túlflancolt dolog, hanem azt mondom rá, hogy ez egy ilyen hétköznap is kérem, nyári szerethető, lazább, könnyebb íz.
3: Amúgy tényleg nagyon finom.
0: Jó, a stát többit
3: adjának is adunk. Én is nagyon szeretem a túrós süteményeket, úgyhogy ez nálam is nyerő. Ez most a tavalyi annyira nem ízlett, de ez
0: nekem is
3: finom.
0: A tavalyi egy kicsit így mellékvágányra keveredett valamiért, de ez az ideje.
2: Hát tavaly, hogy kiirányba, úgy volt, hogy a dobostortának az elemeit tartalmazza, és akkor egy ilyen újra gondolt dobostorta volt.
0: Nagyon fontos kérdés. Holnaptól ezt mindenhol, azokon a helyeken, amiket mondtál, lehet
2: ott
0: majd kapni.
2: Ott a térképen lehet, igen. Meg 485 hely.
0: De hogy ahol ilyet kapok, ott biztos, hogy jót kapok? Vagy van különbség, hogy

0: és meg akkor itt is voltunk, ott is kóstoltuk, és akkor úgy rangsorolnak.
1: De nincsen egy ilyen fegyveres cukresztesület, akik haberővel körbejárják holnap a különböző cukresztesület?
2: Egyébként igen, ez
0: már
2: érdekes.
0: Már volt, aki kizártak így a készítéstől, hogy nem készíthetik, mert hogy igazából közel nem volt a tortához, meg hogy kicserélték az alapanyagokat, olcsóbították nagyon, stb. Ez mindig ilyen nehéz
2: igen, dolog. Ez azért az, hogy ellenőrzik-e, mert én például az Őrségzöld aranyánál tapasztaltam
0: annál is voltak,
2: azt,
0: igen, meg az én tortámnál is voltak elég érdekesek.
1: Uh-huh. Jó, akkor mi jól kezdtünk szerintem, de maga a cukrászda is egyébként lehet egyfajta garancia. Itt van a cukormentes, ami nekem szívemhez külön közel áll, mert bár nem vagyok cukorbeteg, de amiből tehetem, a diabetikus vagy a cukormentes verziót fogyasztom. Erről mit kell tudni?
0: Ez szilvafáska névre hallgat, szilva, dió, fahéj, így az alapízvilág.
1: Ez lesz, ami tőlem messzebb szerintem.
0: Ez így a mamájának egy ilyen története, hát így a Jenőnek, aki így a verseny megnyerte.
1: Ja, hogy így történet ez is
0: egy,
1: van.
0: Hát itt egy ilyen történethez, hát így mamájához, aki főzte otthon a szilvalekvárt, és akkor ő azon nőtt fel. És akkor így az élet, így akkor szívás neki a torta.
1: Már is egyel közelebb hoztad, most akkor ezt kóstoljuk. Közben mesélj arról, hogy tudom, itt van valami kalórialimit, nem?
0: Tehát,
1: hogy
0: 250 kalória körül kell belőni maximum egy szeletet, igen. Ezt itt, hát itt egy pontos kalóriaszámítással kell a tortát, akkor például akkor az édesítőszerek is limitálva vannak, itt egy alapanyaglista van, hogy akkor miből lehet használni, miből nem lehet használni, hogy akkor esetleg miből mértékkel lehet használni.
1: Nekem ez karácsonyi ízű. Az én nagyon ízlésemtől finom. Egy kicsit messzebb áll, de nagyon jó az, hogy a fahéj nem egy ilyen tolakodó fahéj, azt nem szeretem, hogy az mindent elnyom, hanem egy ilyen utóíz inkább.
2: Finom, nagyon, nagyon.
1: Andi, és minős a dió is ebben van is benne. Ami majdnem roppan, hát ilyen diósan roppan.
0: Uh-huh. Epekán dió az aljában.
2: Fú, de jó.
1: Ez nehezebb, nem? Mert ebben kevesebb a tartás, tehát hogyha meglököm oldalról, ez egy kicsit ilyen kocsonyásabb.
0: Másabb jellegű torta.
1: Azt tudod, hogy hány kalóriát egy szelet a másikból? Tehát, hogy...
0: Nem.
1: De sokkal több?
0: Szerintem azért igen.
1: Sokkal. Aha. Most ti hallgassátok az aláfestő zenét.
2: Meg a csámcsogásunkat.
1: Mindig jó, amikor rádióban kóstolás van, nem?
0: Hát hang alapján a vendégek, és vendégek, hát a hallgatók is érzi.
2: De mind a három torta nagyon
1: finom. Tavaly volt olyan hallgató, aki becsöngetett, hogy maradt te. Nem marad, most mondom, nem marad. Nagy a stáb. Hát ez valami isteni.
0: Hoztam még kettő-kettő szeletet.
1: Dehogy hoztál, nehogy már itt a hallgató. Mindent a hallgatókért a
2: tornádra.
0: Nem, hogy kisorsolhatod.
1: Milyen további tortákról beszélsz, hogy nem sorsolunk. Tortát nem sorsolunk, ez nem vicc.
3: Buenos Morgan, minden

Úgy látom az SMS falunkat, hogy többen kóstoltátok az ország tortáját. Itt Eszti azt írja, hogy neki a szilvafecske ízlet jobban. Hát igen, abban is van valami. Hogyha valaki szereti ezeket a karácsonyi ízeket, a fahé, a sonolatot, stb., akkor nagyon klassz. De Zitus írja, hogy ő ma szeretné megkóstolni, és itt van még egy SMS Gábortól, aki szerint tényleg igazán van, és a bíbor fehér a legjobb. Na ez a jó, hogy ennyire sokszínűek vagyunk, meg az ország tortája. SMS és Viber számunk 0629 78 95. Egészségetekre!

óra lefejezve, és egy újabbat nyitunk nem sokára. Matt Sassari, Hugel és Sonic jönnek. It feels so good. Ez szól majd a Forráson. Ádi vagyok, maradj velem a hírek után is.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 11 óra előtt járunk 3 perccel. Köszöntöm Önöket. Lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János 7 napon át tartó oltás eredményeként megfékezték az erdőtüzet Belgiumban. Kertmozi lesz a Nassájon. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Azt írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a párt vezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. 7 napon át tartó oltás eredményeként sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat csütörtöki közlése szerint a tűz várhatóan nem terjed tovább, ha az időjárási körülmények a jelenlegihez hasonlóak maradnak. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében múlt pénteken csaptak fel a lángok. Ez az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozótűz az országban, eddig legkevesebb 3000 hektárt érintett. Ismét lesz kertmozi Nassájon. Augusztus 24-én 20 óra 30-tól a Búcsú téren a Szenvedélyes Nők című magyar romantikus vígjátékot lehet megtekinteni. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a Művelődési Házban tartják. Kis tudós est lesz Komáromban a Rüdiger tónál augusztus 24-én 19 és 22 óra között. 19 órakor madárgyűrűzési bemutatóval kezdődik a program, majd 20 óra 15-től esti lepkészet lesz, amit 21 óra 15-kor filmvetítés követ. Érdemes vinni elemlámpát, pokrocot és párnát, valamint jegyzett füzetet.
0: Időjárás.
1: Ma a napos, felhős időszakok váltakoznak majd, az előrejelzések szerint záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet, 30 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Hello mindenkinek, én Réd Ládi vagyok, és én vagyok veletek egészen délután egy óráig. Hozom a nagy slágereket és az izgalmas híreket. Például képzeld el, Cindy Crawford lányán ördögűzést hajtottak végre, de hogy miért? Elmondom majd. Addig viszont szóval az It Feels So Good. Valami jól is essen, nem? 0629 78 975. Éjjel a péntek. Hello!

Jennifer Lopez-től szólt az Ain't Your Mama. Ha, vajon mit gondol erről Ben Affleck? Na mindegy. Most viszont egy furcsa sztorival folytatjuk, ugyanis ördögűzést végeztek Cindy Crawford lányán. Azt mondták, megszállt a gonosz, idézek a cikkből, megdöbentő vallomást tett az egykori szupermodell Cindy Crawford lánya, Kaye Gerber egy friss interjúban arról beszélt, hogy kislány korában ördögűzést végeztek rajta, mert a környezete úgy vélte, valamilyen gonosz erő hatása alatt áll. Drága pedagógusok, sok gyerekről gondolnátok, nem? Persze ma már mindenki hiperaktív, meg ilyen fóbiás, olyan gráfiás, amolyan szegény, stb. Na mindegy, a lényeg az, hogy megbeszéljük, hogy mi volt ez az ördögűzős dolog, hozom a részleteket, ezen kívül játszom a slágereket. Most például Sabrina Carpenter következik, és a Taste, ez a Forrás Rádió. Jó rádiózást!

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

Royal Empire és a Velem, ez szólt a Forráson, nem sokára jön az ebéd, gondolom most már rotyogod a haza valami, vagy ha más nem, akkor megrendeltétek a futártól, ebben a 26-27 fokban, egyébként ma 32-ig melegszik a levegő, eső már nem nagyon érkezik, és a hétvégén nagyjából ilyen időben mínusz 5-6 fok lesz részünk. Nézem, mi a helyzet az utakon, a Strádán az M1-es lezárt szakaszán is jó a haladás. Hogyha bármi más infód van, vagy adatod, akkor írd meg 0629789785, de úgy látom, hogy viszonylag jó a helyzet mostanában itt a környékünkön. No, és hogy zenéleg mennyire jó a helyzet, még az ördögűzés előtt el kell hoznom neked Dua Lipát. Ez pedig a We Are Good, ez szól a Forráson, aztán lesz még Ricky Martin, meg sok meglepetés, és nem sokára az ördögűzős témánkat is átbeszéljük.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fél 12 van, és foglalkozunk egy keveset Cindy Crawford lányával, akit úgy hívnak, hogy Kaia Gerber, és nyilatkozott. Bár ne tette volna, vagy milyen jó, hogy tette. Képzeld el, azt mondta, hogy rajta gyerekkorában ördögűzést végeztek, méghozzá kislány korában, mert hogy a környezete úgy vélte, hogy valamilyen gonosz erő hatása alatt áll. Hát ezen a show műsor műsorvezető is megakadt, a The Mitch Cherry Chat Showban szerepelt egyébként, és éppen arról beszélgetett, és erre sokan felkapták a fejüket, hogy az American Horror Stories című tévésorozatban játszott, egyébként tényleg zseniális is volt benne, és akkor az anyukája szentelt vizet adott neki, hogy vigye magával a forgatásra, azt mondta, hogy nem akarja, hogy valamilyen démonok megszállják, és itt derült ki az, hogy egész életében úgy érezte magát, mintha különös természetfeletti jelenségek vennék körül. Azt mondja, hogy vonzom a más dimenziókból érkező lényeket, de ez az egész teljesen laza és természetes. Na szép. Minden esetre ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy gyermekkorában úgy üzték belőle az ördögöt, hogy didgeridoo-t fújtak körülötte. Ez ugye az ausztrál őslakosok népi hangszer, ez a nagyon hosszú, hát mondjuk azt gigaszívószál, amilyen nagyon mély természetfelettinek tűnő hangot ad, és bizonyos hiedelmek társítják ehhez azt, hogy gyógyít az ilyen különböző spirituális, illetve túlvilági lényekkel szembeni megszállások alól. Ez egyébként tényleg megtörtént, mondtam, soha nem beszéltem róla korábban, de tényleg megtörtént, így jelentette ki mosolyogva, de mondta a rajongóinak, hogy igazából már jól van. Na, hogy most ezzel kapcsolatban mi történt meg mi hogyan, azt pontosan nem tudjuk elmondani, de az e fajta boszorkánykodások Cindy Crawfordtól sosem váltak messze, az ördögűzést az édesanyja erősítette, illetve erőltette tehát gyerekkorában, és úgy látszik, hogy még felnőtt korában is elvédte a sztárt. Nálatok van valamilyen furaság, vagy mondjuk azt hülyeség, amit anyukád nagyon görcsösen akart, illetve amihez anyukád nagyon ragaszkodott, és te azt mondtad, hogy ez bolondság, de azért mégis megcsináltad. Írd meg, hogyha igen, 0629789.

és elérjük a 12-t, egészen pontosan 11 óra 42 perc van, és foglalkoztunk ezzel a bizonyos történettel, amit elétártam, hogy ördögűzést végeztek Cindy Crawford lányán, azt mondták, megszállt a gonosz. Hát ez igazából az anyukájának volt az eszély, hogy ezt meg kell rajta csinálni, bár egyébként úgy tűnik, hogy ő sem zárkózik el az ilyen spirituális természet feletti jelenségektől, és hát ezzel kapcsolatban az merült fel bennem, hogy nektek vannak-e történeteitek, amikhez adott esetben

amiben ti nem annyira ragaszkodtatok, már hogy akár ilyen babonás szokások, amikhez ti nem ragaszkodtatok két kézzel, de valamiért az anyukátok igen, és ezért megcsináltátok, és jött is néhány. Anyukám mindig rám szólt, hogy ne tegyem a táskámat a földre, mert akkor elmegy a pénzem. Én sosem hittem benne, mégis automatikusan a székre teszem mind a mai napig, írja nekünk Dóri. Aztán itt egy másik, nálunk vissza kellett ülni egy pillanatra, ha elindulás után valamiért visszamentünk a lakásba. Anyu szerint különösebb baj ér minket, hogyha ezt nem tesszük meg, írja nekünk Zoli még hozzá Dorogról. És egy utolsó üzenet, igen, ha kiömlött a só, anya mindig dobott belőle egy csipetet a bal válla fölött hátra. Butaságnak tartottam, de néha már én is megcsinálom viccből, írja Réka. Viccből mi? Na így a tuti. Gondolom, ezt most lekopogom. Azért vannak itt sztorik, hál' Isten nem ördögűzvösek, de köszönöm, hogy megírtátok. 0629789785 ide üzehettek, akkor is, hogyha mondjuk közlekedési hírről van szó. Addig pedig jön a crush, remélem nem közlekedési crush lesz, ez csak nem olyan Zara Larsonos. Ez a Forrás Rádió. Köszönjük.

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
3: Új konyhát szeretnél?
4: Az biztos hónapokig tart.
5: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
3: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön, Kozák Attila tűzoltó főtőzsőrmester belügyminiszteri elismerésben részesült. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MTI-vel csütörtökön. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha a saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután, az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs. Nemzeti ünnepünk alkalmából a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság állománya rövid megemlékezést tartott szerdán a tatabányai hivatásos tűzoltó parancsnokság szertárában, írja az igazgatóság honlapja. Augusztus 20-a alkalmából Pósfai Gábor belügyminiszter óra emléktárgyat adományozott kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként Kozák Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek, a bajnai katasztrófavédelmi őrs gépjárművezetőjének. Kozák Attila az elismerést a későbbiekben veszi át. A Kunidomokos Múzeum nyári szabad egyetemének következő előadása augusztus 25-én délután 4 órakor kezdődik Tatán. A Kiskastélyban Kövesdi Mónika művészet történész Dilahi György művészetéről mesél majd, az esemény címe Tatai fák alatt.
0: Időjárás.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. 30 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió.
3: Mindig. Hello mindenkinek, itt a Réd Ládi, és velem tölthetitek még ezt az órát a mai napból. Pénzosztásba kezdett a világ második leggazdagabb országa, több mint 2 millió felnőtt kaphat támogatást, hogy kikről van szó és miről, azt még ebben a 60 percben megtudhatod. Addig pedig szólnak a nagy slágerek, Éva Max-szal nyitunk, ez pedig a Love Myself, szeresd te is magad, ez a lényeg.

az ebéd, vagy remélem hamarosan megérkezik. 12 óra múlt 10 perccel Miles Smith zenélt, ez pedig a Stargazing volt a Forráson. És hogyha már csillagok, akkor kezedbe adom a csillagokat, és elárulom, miért érdemes szingapúrinak lenni. Pénzosztásba kezd a világ második leggazdagabb országa, több mint 2 millió felnőtt kaphat támogatást, illetve érkezik majd a számlájukra. Nagyjából 98,147 000 forintnak megfelelő összeg a világ egyik leggazdagabb országában. Hogy ez miért történik, hogyan történik, és mit lehet ebből tanulni? Ez utóbbit nem biztos, de többit tudja, hogy megbeszéljük. Addig pedig jönnek a nagy slágerek, itt a Lotfi, Begi és Burai, szól a Menedék. Ha van közlekedési híret, kérlek dobd át 0-20-97-8-97-85.

Forrás Rádió mindig veled, a legnagyobb slágerek nálunk szólnak, és köszi, hogy velünk rádiózol te magad is. Nézem az SMS Viber üzeneteket 0629789785. Itt azt írják, hogy környén jó a helyzet, már hogy autózási szempontból. Közben pedig azt látom, hogy az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a táblákat javítják Tatabánya közelében. A 60-as kilométernél 2 kilométeres torlódás alakult ki. Ott az 1-es utat ajánlom, de egyébként nem javaslom, hogy az M1 helyett az 1-est választhatok más környékeken, mert úgy látom, hogy így a hosszú hétvégében azért még viszonylag jól autózható a sztráda is, leszámítva az imént említett szakaszt. 28, most már lassan 29-30 fok van, 32 lesz ma a csúcs, eső már nem érkezik, holnap után kicsit hűvösebb lesz, ma maradnak a felhők, holnap oszlanak majd, és vasárnap napsütésben lesz részünk. A fénysugarat viszont zeneileg már most elhozom, jön a Hello, ez pedig Beyoncé a Forráson.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
4: Mindent felforgat.
3: A feleség 40-nél kezdődik.
4: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
3: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.
4: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
3: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Liam Payne és Rideóra zenéltek nekünk, ez volt a For You, játszottam neked itt a Forráson, 00:01, és itt az ideje, hogy foglalkozzunk egy kicsit a szingapúriakkal, mert hogy képzeld el, hogy illemos volna Magyarországnak is róluk példát vennie, legalábbis én úgy vélem, mert most 2,4 millió felnőtt állampolgár kap egyszeri jövedelmi és vagyoni helyzettől függő pénzügyi segítséget, és képzeld el, ezt igényelniük sem kell, csak egyszerűen cseng majd a bankszámlájukon 400-600 szingapúri dollár, vagyis körülbelül 98-147 000 forintnyi pénz. Ennek az a célja, hogy az emelkedő árakat és a mindennapi kiadásokat enyhítsék, ezért úgy alakítják, hogy az alacsonyabb jövedelműek nagyobb összegre legyenek jogosultak. Hát a Szingapurban már korábbi támogatások is voltak, célzott pénzosztással, illetve vásárlási utalványokkal nem egyszer segítették az ottaniakat, de hogy miért van erre szükség, hogyha tényleg ők a második leggazdagabbak a világon? Hát igazából arról van szó, hogy a kormány nem azért ad pénzt, mert hogy az ország szegény, hanem azért, mert egyszerűen magasak és emelkednek a megélhetési körülmények, valamint jelentős jövedelmi különbségek vannak, ezt próbálják kiegyenlíteni, illetve a gazdasági növekedés előnyeiből nem mindenki részesül egyformán, szóval akik kevésbé, azok is kapjanak belőle, valamint ezzel a célzott segítséggel akarják megőrizni a lakosságnak a vásárló erejét, ami hosszú távon az országnak is jót tesz. Én megszavaztam, vegyük át. Ez elég jól hangzik, nem? Hogyha most az öletbe hullana nagyjából 150 000 forint, te mire fordítanád? Írd meg 0620 9789785. Én viszont ingyen játszom neked egy dalt Katy Perry-től. Ez a Band-Aid, és elég jó lesz.

3-4-1 van ez a Forrás Rádió, és a szingapúri pénzosztással kapcsolatban azt a kérdést tettem fel neked, hogyha most hirtelen az öletbe hullana 150 000 forint, akkor azt vajon mire költenéd? Hát többen írtátok azt, hogy egészen egyszerűen kiegészítenétek a havi költségvetést, és akkor nem mínuszban zárnátok, vagy minden nap ehetnétek húst. Ez nagyjából megmutatja a realitást, de nézzünk egy konkrét üzenetet is. Én azonnal befizetném belőle a villany és a gázszámlát, a maradékból pedig jól bevásárolnék. Nem izgalmas, de most elsegítene a legtöbbet, írja nekünk Évi. Megértem. Aztán elvinném a családot egy hosszú hétvégére. Régóta nem voltunk sehol együtt, így inkább élményekre költeném ezt a pénzt, írja nekünk Péter. Jól hangzik. Mondjuk hosszú hétvégére az egész családot valami belföldi, vidéki elvonulás lenne, és akkor vennétek magatoknak májkrém konzervet, meg kiflit, meg ilyesmit? Nagyjából erre elég lehet, és ez nem is rossz. Nem nyúlnék hozzá, menne egyenesen a megtakarításba. Jó érzés lenne tudni, hogy van mihez nyúlni egy váratlan kiadásnál, üzeni nekünk Nóri. Téged is meg tudlak érteni. Észszerű itt a környéken a hallgatóság, úgy hallom. Na, hozok még csillagokat, jó? Ebben az órában úgyis volt már csillaghullás. Köszi a hozzászólásokat, most pedig szól a Stars itt a Forráson.

következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás

a vége Fuss elvéle. Calvin Harris-szel és a Blame-mel zárjuk a mai, mondjuk az délelőtti vagy kora délutáni szakaszt. Egy óra lesz nem sokára. Jön majd az esztergomi krónika, és utána pedig Yves Rolandnak adom át a stafétát. Ővele folytathatjátok a fantasztikus zenék meghallgatását sorozatát. Remélem, hogy jól telik nagyon neked is ez a hosszú hétvége. Én örülök, hogy veled tölthettem az elmúlt órákat, viszont szépen lassan kicsekkolok, de hétfőn 6 után nem sokkal találkozhattok velem és Rolanddal így együtt, akkor újra startol majd teljes gőzzel és hiánytalan felállásban a Buenos Morgan, tehát 6 után hétfőn nem sokkal újra együtt, most pedig Rolandi a szó és jönnek a nagy slágerek. Leonitől és Jeezy-től játsszuk a Rock'n'Roll-t, ezzel nyitunk majd az esztergomi krónika után. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, hálás vagyok az interakciódért, én Réd Ládán voltam, vagyok leszek, legyen szép a napod, és klassz a hétvégéd. Ciao, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
2: Augusztusban is folytatódik az Erőd Fest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban 1 óra van, szép délutánt kívánok, ingyenes a parkolás Esztergomban, egész nap hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket a Vármúzeumban, esztergomi siker született Lóháton. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom az esztergomi krónika híreit. Esztergomban augusztus 23-áig az államalapítás ünnepére való tekintettel a parkolás a város teljes területén ingyenes. A hivatalos honlap felhívja a figyelmet, hogy augusztus 24-től a parkolás újra díjköteles lesz. Ma egész nap hagyományőrző programmal várják az érdeklődőket az M&M Esztergomi Vár Múzeumában. Az időutazás az Árpád korba elnevezésű rendezvényen csatajátékok, korabeli katonai táborok, kézművesek, zenészek és interaktív programok idézik meg a magyar államalapítás korát. A programokon való részvétel ingyenes. És végül sport. Kiemelkedő sikert ért el a Szilvásváradon megrendezett serdülő B-Quality Championatos döntőjében Farkas Csenge, az Esztergomi Lovas Sportegyesület 14 éves versenyzője. A versenyszám 115 cm-es akadálymagasságon két fordulóban zajlott. Az összesített eredmények alapján Farkas Csenge szerezte meg az első helyet, ezzel ő lett a 2026-os év serdülő B-championja. A fiatal sportoló egész nyáron kitartóan készült a megmérettetésre, munkáját pedig bajnoki cím koronázta, írja az esztergom.hu. Kiemelkedő magyar siker született a franciaországi Abbeville-ben megrendezett Hans Krause Trophy F5J világkupa versenyen. A 120 indulót felvonultató mezőnyből egyedüli magyarként jutott a döntőbe Búzás Ádám, a Kánya repülőklub alelnöke, írja az esztergom.hu. A versenyzőnek a 38 fokos hőség és a tenger felől érkező egyre erősödő szél ellenére is sikerült kiválóan teljesítenie. Remek startjaival maga mögé utasította a döntő mezőnyét és megszerezte a világkupa győzelmát. Az esztergomi Kugler Vince elsöprő fölénnyel nyerte meg a MOHOSZ 48. országos ifjúsági horgásztáborának versenyét, ahol az ország 37 legjobb fiatal horgásza közül emelkedett ki, a 4 versenyszámból 3-ban is az első helyen végezve. Vármegyénk versenyzői Osvald Zsolt, a KEMHESZ ügyvezetőjének tanítványai, az ő esztergomi szakkörének tagjai évek óta. A csapat többi tagja is jó helyezéseket ért el, Kugler Mátyás fiatal kora ellenére összetettben 12. helyen végzett, számára még sokat érhet az itt megszerzett tapasztalat. Troll Máté pedig a vármegye egyik legtehetségesebb fiatal horgászaként az 5. helyet szerezte meg, ami már az ország közvetlen élmezőnyét jelenti. Kugler Vince az élen végzett horgászatban, az elméleti feladatokban és az etetésnél nélkülözhetetlen célbadobásban, szerelékkészítés versenyszámban pedig a 10. helyet érte el. Nem csak 2 méteres magasságával emelkedett ki a mezőnyből, hanem felkészültségével, ügyességével és rutinjával is. Az esztergomi krónika híreit hallották Hittaler Andreától, további jó rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
7: Kész? egész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, remélhetőleg mindenki átvészelte a tegnap esti szélvihart, és jól telik a hosszú hétvége második napja. Én ehhez hozom a délután során a legjobb slágereket. Lioné és Jeezy kollabjával kezdünk, jön már is a rock and roll. A mikrofonnál a következő 5 órában, és alatt.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, a Purple Disco Machine tavalyi nagy slágere szólt, ez volt az All My Life, a folytatásban pedig hazai frontról hozok nektek egy szuper együttműködést, Jude Law és Dash közöse érkezik, ez a Diva. Mellóva, mellóva.

0: műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
2: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
3: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, nézzünk körbe egy kicsit az utakon. Korábban az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán két személyautó ütközött Tata közelében. Már megszűnt a sávzárás a 70-es kilométernél, viszont a torlódás még kifejtheti hatását, bár most már azért azt látom, hogy tényleg jelentősen enyhült a helyzet. Ezen kívül egyébként szerencsére más komolyabb dugóról, balesetről nem kaptunk bejelentést. Ha nektek van infótok, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk 0620 978 978. 5-ös Madonna és Sabrina Carpenter újdonságával folytatjuk. Jön már is a Bring Your Love.

friss helyzetjelentés az utakról, mert hogy újabb baleset történt az M1-esen, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, három személyautó koccant Tatabánya közelében, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, lassulásra kell számítani, ezt is megkaptuk, tehát a korábbi Tata magasságában történt baleset után ezúttal Tatabánya közelében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon történt baleset, úgy látszik ez egy ilyen nap, ha van útinfótok jöhet 0620 97 8 97 8 5-ös, a segítséget előre is köszönjük!

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, szép délutánt kívánok. Baktériumot találtak egy csokoládé ízű pudingban. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot. Országos családi rekord kísérletre készülnek a horgászok Esztergomban. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményben az MTI-vel. A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi. A baktériumot a 200 g-os szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein termékben mutatták ki. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot. A mai napon 4 régióban narancs, 13-ban sárga riasztás van érvényben. Északon volt a legkritikusabb a helyzet. Felhőszakadások, zivatarok, jégeső és erős széllökések, földcsúszamlásokat, áradásokat, vízátfolyásokat okoztak, mindez pedig lehetetlenné tette a közlekedést és településeket is veszélyeztetett több régióban is. A legsúlyosabb érintett régió Lombardia, ahol Brescia, Sondrio és Bergamo megyében jegyzik a legkomolyabb vészhelyzeteket. Újabb nyári bulival készül Esztergomban augusztus 28-án 21 órától az Easy Living fagylalt és találkapont a Dunaparton, ezúttal pedig Barbie és Ken színes világába csöppenhetnek a vendégek. Az este dress kódja is ehhez igazodik, jöhet a rózsaszín, a kék vagy bármilyen a Barbie világ hangulatához illő nyári partiszett. A zenéről DJ Buffy gondoskodik, a belépés ingyenes. A Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége szervezésében országos rekordkísérletre készülnek a Bubánatvölgyben, a Kerektavi Természetház festői környezetében, az egyszerre egy helyen horgászó család kategóriában szeptember 6-án vasárnap. A szervezők a tavalyi ugyanitt felállított rekordot szeretnék megdönteni egy nagyobb ingyenes rendezvény keretein belül. Reggel 8 órától lehet regisztrálni a versenyre, melyen párosok indulhatnak egy 14 év alatti gyermekkel és egy 18 év feletti felnőtt. A verseny 9 órától 10:30-ig tart, majd a Napvilág zenekar lép fel, és Rózsás Viki ad koncertet.
0: Időjárás.
2: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. 30 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet.
3: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Ragyogóan szép délután kívánok mindenkinek, sziasztok, ez itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled, egy újabb 60 percet nyitunk, tele jobbnál jobb slágerekkel. Ahogy ígértem, kezdésként Alan Walker slágerét pörgetem, jön már is a Broken Strings, tartsatok velem, a mikrofonnál még mindig I.S. Roland.

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: 17 év házasság. Egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
3: Mindent felforgat.
2: A feleség 40-nél kezdődik.
3: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.
3: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
2: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éve

Ez a Forrás Rádió mindig veled. Kaptunk egy üzenetet Alexandrától, aki azt kérdezi, mikor lesz már 3 óra, mert hogy az jelenti számára a munkaidő végét. Nos, hát kedves Szandra, még valamivel több, mint 1/2 óra. Remélem segítettem. Természetesen. Akkor már kapsz egy nagyon jó kis lágert is. Érkezik már is Martin Garrix és a Told You So. Ha ti is írnátok 0620 978 978 5-ös.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, az idő pedig rohan, az ilyen hosszú hétvégéken szerintem még jobban is, mint a munkanapokon, vagy legalábbis úgy érezni. Na egy biztos, hogy én a következő 60 percben is itt leszek veletek, és hozom majd nektek a jobbnál jobb slágereket. Kezdésként azonnal egy újdonságot, Giant Rux lesz majd az órakezdő, tőle érkezik majd a Slow Dance teljes egészében a hírek után.
1: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás. Ismerős. Van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! Marázs Zsuzsanna és Neuzer András Esztergom díszpolgára lett. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Az államalapítás ünnepén Marázs Zsuzsanna ultrafutó és Neuzer András vállalkozó sportvezető vehette át Esztergom díszpolgári címét. Az augusztus 20-ai ünnepségen Hernádi Ádám polgármester mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy az elődöktől kapott örökséget nem csupán megőrizni, hanem tovább vinni is feladat. Beszédében kiemelte a hit, az emberség, a közösség iránti felelősség és az egymás iránti tisztelet fontosságát. Az ünnepi beszédet követően megáldották és megszegték az új kenyeret, majd átadták a városi elismeréseket. Marázs Zsuzsanna részére díszpolgári címet adományozott a város képviselő testülete, kiemelkedő és világszintű sportolói életműve, ultrafutó sikerei, Esztergom iránti rendíthetetlen elkötelezettsége, valamint példaadó emberi és közösségi életútja elismeréseként. A közgyűlés Neuzer András részére hazai és nemzetközi eredményeivel Esztergom hírnevét öregbítő, a város fejlődése iránt elkötelezett, példamutató vállalkozói, sportvezetői és közösségi tevékenysége elismeréseként adományozta a díszpolgári címet. Írja a dorogimedence.hu. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság MTI-nek küldött közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelyet idén szeptember 19-én és 20-án rendeznek meg a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében, közölte a tárca közleményben az MTI-vel. A minisztérium tájékoztatása szerint az Európa számos országában megrendezett programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az épített értékek és a kulturális sokszínűség megőrzésére, valamint a hazai építészeti örökség és műemlék állomány gazdagságára. Mint írták, az idei esemény központi témája a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, épített örökségünk élettel való megtöltése. A csatlakozni kívánó intézmények és magánszemélyek a hivatalos www.örökségnapok.gov.hu oldalon keresztül regisztrálhatnak.
0: Időjárás.
2: Ma a napos felhős időszakok váltakoznak majd, az előrejelzések szerint záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet, 30 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Ragyogóan szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Ez itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled. Újabb 60 percet kezdünk remek slágerekkel. Kezdésként hozom nektek a német indie rock bandát, ők a Giant Rooks. Tőlük pörög az újdonság az óra nyitányaként, ez a Slow Dance. Tartsatok velem, a mikrofonnál továbbra is Ilyes Roland.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Forrás Rádió mindig veled, egy igazi klasszikus, a Destiny's Child után jöjjön egy újdonság, mégpedig a K-pop jelen pillanatban vezető bandájától. Ők a Stray Kids, és jöjjön a Run It, ami egy hónap alatt csak a YouTube-on 54 millió megtekintésig jutott.

Imádjuk a hazai újdonságokat is, ez a Forrás Rádió mindig veled. Dr. Béres és Herceg közös slágerét pörgettem nektek az elmúlt percekben. Ez volt a Mit akarsz a boldogságtól. A folytatásban is egy klassz kollab érkezik. The Superman Lovers és a One Republic így együtt. Ez már is a Starlight.

van, mindig veled. Jönnek ismételten a legfrissebb hírek, információk Anditól, én pedig utána visszatérek, mégpedig David Guetta, Alesso és Madison Love közös slágerével. Ez lesz tavalyról a Never Going Home Tonight.

0: este 8-tól 10-ig DJ Ubinkkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén. A te nyarad, a te erődöd.
4: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyha tervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János 7 napon át tartó oltás eredményeként fékezték meg az erdőtüzet Belgiumban, kertmozi lesz a Nassájon. Hittaler Andrea vagyok, jönnek a részletek. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Azt írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a párt vezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. 7 napon át tartó oltás eredményeként sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat csütörtöki közlése szerint a tűz várhatóan nem terjed tovább, ha az időjárási körülmények a jelenlegihez hasonlóak maradnak. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében múlt pénteken csaptak fel a lángok. Ez az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozótűz az országban, eddig legkevesebb 3000 hektárt érintett. Ismét lesz kertmozi Nassájon. Augusztus 24-én 20 óra 30-tól a Búcsú téren a Szenvedélyes Nők című magyar romantikus vígjátékot lehet megtekinteni. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a Művelődési Házban tartják. Kis tudós est lesz Komáromban a Rüdiger-tónál augusztus 24-én 19 és 22 óra között. 19 órakor madárgyűrűzési bemutatóval kezdődik a program, majd 20 óra 15-től esti lepkészet lesz, amit 21 óra 15-kor filmvetítés követ. Érdemes vinni elemlámpát, pokrocot és párnát, valamint jegyzetfüzetet.
0: Időjárás.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. 30 és 34 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Klassz napot mindenkinek, sziasztok! Ez itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled. Még 2 órát tölthetünk együtt így az éteren keresztül. Én egészen biztosan hozom végig a 120 percben a jobbnál jobb slágereket. Kezdésként, ahogy ígértem, David Guettát, Alessóval és Madison Lovával együtt. Ez már is a Never Going Home Tonight. A mikrofon mögött még mindig Ilyes Soland.

Rádió mindig veled, ma délután hoztam már nektek egy K-pop újdonságot, akkor a Stray Kids szólt és a Ranit. A folytatásban jöjjön a másik nagy K-pop fiú banda, ez már is a BTS, tőlük is az újdonság forog, ez a Normal.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Lui rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Lui rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.luirendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled. Kaptunk egy üzenetet Kamillától, 0620 978 978-os, ide írhattok egyébként ti is, akár SMS-t, akár Viber üzenetet. Szóval arról érdeklődik Kamilla, hogy lesz-e a Light Session, mert hogy ugye hosszú hétvége van. Hát kedves Kamilla, lesz természetesen, úgyhogy este 7 és 9 óra között majd ESB áll a lemezjátszók mögé. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. A folytatásban pedig jön a Mr. Soldier itt a Forrás Rádióban.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, jobbnál jobb slágerek váltják egymást, így a hosszú hétvégén is. Kálai Sanders és a Running után a Cube Guys részegít meg minket. Jön már is a Drunk!

0: A mai utolsó előtti közös óránkat zárjuk, ez a Forrás Rádió mindig veled, viszont még 60 percen keresztül itt leszek veletek, és hogy melyik slágerre nyitjuk majd az utolsó közös óránkat, figyeljetek, már is megmutatom, ez lesz az It's Everything és az Upside Down.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: 17 év házasság. Egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
4: Mindent felforgat.
3: A feleség 40-nél kezdődik.
4: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
3: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Tímea és Faragó András.
4: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
3: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, jó napot kívánok! Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön. Kozák Attila tűzoltó főtörzsőrmester belügyminiszteri elismerésben részesült. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MTI-vel csütörtökön. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha a saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután, az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Azt írták, a nyugatra, észak-nyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 0,1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs. Nemzeti ünnepünk alkalmából a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság állománya rövid megemlékezést tartott szerdán a tatabányai hivatásos tűzoltó parancsnokság szertárában, írja az igazgatóság honlapja. Augusztus 20-a alkalmából Pósfai Gábor belügyminiszter óra emléktárgyat adományozott kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként Kozák Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek, a bajnai katasztrófavédelmi őrs gépjárművezetőjének. Kozák Attila az elismerést a későbbiekben veszi át. A Kuni Domokos Múzeum nyári szabad egyetemének következő előadása augusztus 25-én délután 4 órakor kezdődik Tatán. A Kiskastélyban Kövesdi Mónika művészet történész Dilahi György művészetéről mesél majd, az esemény címe Tatai fák alatt.
0: Időjárás.
1: A délután további részében is a napos, felhős időszakok váltakoznak majd. Az esti és éjszakai órákban beborul az ég, és számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására is a térségben. 21 fokig hűl le a levegő. Holnap változóan felhős, napos időre van kilátás, csapadékot nem jósolnak, 25 fok lesz a maximum.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Ez bizony a Forrás Rádió, mindig veled. Vágjunk bele a mai utolsó közös óránkba. Természetesen jobbnál jobb slágerekkel fogom ezt is teretömni. Egészen biztosan érkezik majd a hazai kedvencek közül például a BSV By Alex-el együtt. Kezdésként azonban az It's Everything klasszikus feldolgozása. Ez az Upside Down. Ezzel indulunk a mikrofonnál, Ilyes Solant.

A nemrég dupla parkos bulival ünneplő BSV forgott, mégpedig már mint az ő slágerük, a srácok nem forogtak nyilvánvalóan. Apuval kiegészülve, Apu ebben az esetben Pálya Lex művész nevét jelenti, ez volt a hajnali kettő, hát így közeledve 4:30-hoz, itt a Forrás Rádióban, a folytatásban pedig Kesa érkezik T-Pain-nel kiegészülve, ez a Yippie-Ki-Yay. I just got a brand new car. Vroom, vroom.

Egy igazi nemzetközi szerelem, International Love, erről szólt Pitbull és Chris Brown közös slágere. Egyébként egyszer érdemes lenne már összeszámolni, hogy hány feat, hány ilyen közreműködés áll Pitbull neve mellett. Szerintem nagyjából a fél popszakmával már dolgozott együtt. Egy újdonság jön a folytatásban, ez már is a Don't Leave itt a Forráson.

a Forrás Rádió, mindig veled, közeledünk a mai műsor hajrájához. Néhány klassz sláger azonban egészen biztosan belefér. Ezek közül az első Topic és Nico Santos közöse lesz a Buddy.

0: Ennyi volt a ma délutáni műsor, ez a Forrás Rádió mindig veled, szépen lassan elköszönök, de ne felejtjétek, este 7-től 9-ig természetesen érkezik majd a Light Session a lemezjátszók mögött ESB-vel, holnap délelőtt pedig Zimmerer Tomi fogadja az üzeneteket az üzenetküldő műsorban. Én legközelebb vasárnap délután érkezem az Itzerrel, tartsatok velem akkor is, az elmúlt 5 órában Éjes Solandot hallottátok.
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Éjes Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat, bővíti szabadtéri színpadát lábatlan önkormányzata, ismét rekordot döntött az Odüsszeia. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket itt Taler Andreától hallják. Országos véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvánnyal közösen augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát is teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megkezdődött a lábatlani Duna színpad fejlesztése, közölte a település környezetirányítási és területfejlesztési referense az MTI-vel. Gönci Marianna tájékoztatása szerint 200 mobil székkel bővítik a nézőtér befogadó képességét, valamint 6 telepített konténerben büfét, raktárat és vizes blokkot alakítanak ki. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust fejlesztő együttműködés része, az Interreg 6 Magyarország-Szlovákia program támogatásával valósul meg. Folytatódik a nyáresti vetítések program a Vértes Agórája előtti téren Tatabányán. Augusztus 27-én 20 óra 30 perctől a Belédestem című magyar romantikus vígjátékot vetítik. A program ingyenes. Ismét rekordot döntött Christopher Nolan Odüsszeia című filmje, írja mafa.hu. Az alkotás világszerte már 1,352 milliárd dollárt termelt, ezzel megelőzte a Deadpool és Rozsomák 1,338 milliárdos eredményét, és minden idők legtöbbet kereső R-besorolású filmje lett.
0: Időjárás.
1: A délután további részében is a napos, felhős időszakok váltakoznak majd. Az esti és éjszakai órákban beborul az ég, és számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására is a térségben. 21 fokig hűl le a levegő. Holnap változóan felhős, napos időre van kilátás, csapadékot nem jósolnak, 25 fok lesz a maximum.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: This is Selena Gomez.
0: Forrás Rádió. Mindig veled, mindig

0: Vaktakban.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Esti mese helyett! Legyen tánc! Indul a Light Session!

0: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A szárazságban nagyon gyorsan keletkezhetnek óriási tüzek, javában tart az őzek násza, körültekintő vezetésre hívták fel a sofőrök figyelmét. Esztergomi az ország legjobb ifjúsági horgásza. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. augusztus 21-én, pénteken este 8 órakor. Június 1-e óta országszerte 5040 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI érdeklődésére. A lángok megfékezéséhez 11842 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem 3 tűzoltó autóra volt szükség. A keletkezett nyári szabadtéri tüzeknél 52 esetben indult tűzvizsgálat. Az éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvívő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett. Különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért, közölte Dóka Imre. A szárazságban ráadásul nagyon gyorsan keletkezhetnek óriási tüzek, amiknél előfordulhat, hogy több napig is eltart az oltás. Hívta fel a figyelmet Körtvé Fájdin, a tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: A szabadtéri tüzek nehezen oldhatóak, már csak azért is, mert sok esetben nem áll rendelkezésre elegendő oltóvíz. Ugye a tűzoltó járműveken van bizonyos mennyiségű oltóvíz, de hogyha egy nagy kiterjedésű szabadtéri tűzzel állnak szemben, akkor vízszállító járművekkel kell a helyszínre vinni az oltóvizet is. Egyébként egy nagy kiterjedésű szabadtéri tűz oltása órákat, de akár napokat is igénybe vehet, ezért nagyon fontos a megelőzés. Ugye a szabadtéri tüzeknél az elsődleges feladata a tűzoltóknak, hogy minél előbb körül tudják határolni a lángokat, és megakadályozzák a terjedésüket. És egyébként a szabadtéri tüzek felszámolásában a drónok is segítséget nyújthatnak. Itt fel lehet deríteni a segítségükkel a tűzfészkeket, illetve az érintett terület nagyságát is pontosan be lehet határolni.
1: Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Kerten belül zöld hulladékot csak akkor lehet égetni, ha azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, és csak azokban az időpontokban, amelyeket a rendelet meghatároz. Ha ilyen rendelet nincs, a kertben tilos égetni. A száraz és aszályos időszakot a vadvilág is megsínyli. A helyi vadászok a napokban arra is felhívták az úton lévők figyelmét, hogy a vadak víz után kutatva gyakrabban bukkanhatnak fel az utak mentén, ezért fokozott óvatosságra intik a sofőröket, írja a komárom.hu. A szokatlanul meleg időjárás miatt a július közepén kezdődő őznász az előrejelzések szerint akár augusztus végéig is elhúzódhat. Ebben az időszakban az üzekedő bakok és a hajtott suták felfokozott állapotban vannak, figyelmetlenebbek, így egy-kettőre bekövetkezhet a baj. A Kopány-Monostori fenyves erdőben mintegy 20 itatót látunk el folyamatosan vízzel, így próbáljuk segíteni a vadállományt, hogy valahogy átvészelje ezt a nehéz időszakot. A sofőrök figyelmét is szeretném azonban ráirányítani az őzek párzási időszakára. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy főként a kihelyezett figyelmeztető táblák környékén tartsuk be a megfelelő sebességet, és körültekintően közlekedjünk, nyomatékosította a szakember. Szita Szilárd hozzátette, Komárom környékén főként a 13-as és az 1-es út, illetve az elkerülő út és a Monostori híd közötti szakasz rejthet veszélyeket ebben az időszakban. Az őzeken kívül ezeken a területeken nagyszámú szarvas és nyúl állomány is él, ezért az elővigyázatosság és a figyelmesség itt egész évben fontos szerepet játszik. Ismét lesz Jamboree a Tulipános Ház kertjében Tatabányán. Augusztus 22-én 19 órától Nagy Krisztina egy színes zenés műsorral várja az érdeklődőket. Az est különlegessége, hogy a műsor egész ideje alatt lehetőség van beszállni a jammelésbe. A kapu nyitás 17 órától lesz, a program ingyenes. És végül sport. Az esztergomi Kugler Vince elsöprő fölénnyel nyerte meg a MOHOSZ 48. országos ifjúsági horgásztáborának versenyét, ahol az ország 37 legjobb fiatal horgásza közül emelkedett ki, a 4 versenyszámból 3-ban is az első helyen végezve. Vármegyénk versenyzői Osvald Zsolt, a KEMHESZ ügyvezetőjének tanítványai, az ő esztergomi szakkörének tagjai évek óta. A csapat többi tagja is jó helyezéseket ért el. Kugler Mátyás fiatalkora ellenére összetettben 12. helyen végzett, számára még sokat érhet az itt megszerzett tapasztalat. Roll Máté pedig a vármegye az egyik legtehetségesebb fiatal horgászaként az 5. helyet szerezte meg, ami már az ország közvetlen élmezőnyét jelenti. Kugler Vince az élen végzett horgászatban, az elméleti feladatokban és az etetésnél nélkülözhetetlen célba dobásban, szerelék készítés versenyszámban pedig a 10. helyet érte el. Nem csak 2 méteres magasságával emelkedett ki a mezőnyből, hanem felkészültségével, ügyességével és rutinjával is. Osvald Zsolt elmondta, minden versenyszám külön-külön is komoly koncentrációt, felkészültséget és tudást igényel. Egyetlen versenyszám megnyerése is nagy eredmény lenne egy országos döntőben, de 3 különböző tusában is az ország legjobbjának lenni olyan teljesítmény, amellyel nagyon ritkán találkozhatunk. A MOHOSZ tag szövetségei által megrendezett ifjúsági horgászfiadalok dobogósai a Tiszán, a Mártéi Holtág partján mérkőztek meg a 48. országos ifjúsági horgásztáborban. A versenyszámok teljesítése mellett a fiataloknak világbajnok versenyhorgászok tartottak gyakorlati bemutatót, melynek fogásait azonnal hasznosítani tudták. Az Országos Ifjúsági Horgásztábor lakóinak dr. Urbányi Béla egyetemi tanár, a MOHOSZ főigazgatója is előadást tartott, melyben bemutatta a fiataloknak, hogy továbbtanulásuk során milyen képzéseket választhatnak, ahol kamatoztatni tudják a halak iránti érdeklődésüket. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Csak slágerek. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Ez egy hitelesített kerül.

0: Miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Hazai kedvencek a legjobb forrásból.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat. A délutáni ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót

0: nem tudsz dönteni, mit hallgass. Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Escucha, hermano.

sem figyelmed. Bujakottal a tidoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.

vagy nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig!

0: utazd a változatosságot! Forrás Rádió. Szint hozunk az életedbe.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

kérdezel, nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel.

slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.